0: bizfm.hu.
1: Astro, no.

0: ez a mi jövőnk. R&B. Egész nap megállás nélkül. Ez a 96.4 Base FM.
1: Call it how it is. Hendrix. I promise I swear. I'm there, Betty.

96.4 Beast FM. Rap, Hip Hop, R&B.

Szokatlan, hogy félretesznek. Ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

0: kívül is. BizFM.hu.
1: I've seen the devil dance on set.

0: már rég felejtett.
1: Az igazi rap, hip-hop, R&B zenék, 96.4 Base FM.
2: It's funny, should I put on a song and go sound nothing like the shit we just doing?

0: megjelenítést tartalmazott. 96.4 BizFM. Hírek.
1: Fokozott ellenőrzés kezdődik az utakon, még tart a légimentők véradó akciója, továbbra sem enyhül az asszály. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Újabb razzia indul az utakon. A rendőrség jövő héten a vezetés közbeni mobiltelefon használatot ellenőrzi egy európai akció keretében. Emellett minden olyan tevékenységet is figyelnek majd, amely elvonja a járművezető figyelmét, ezáltal veszélyezteti a közlekedés biztonságot. A fokozott ellenőrzés célja a balesetek számának csökkentése. Fejlesztik a határforgalmi ellenőrzési rendszert hazai és uniós forrásból. Mások mellett korszerű okmány és új nyomatolvasók, mobil határellenőrzési eszközök, munkaállomások, automatizált határátléptető rendszerek és önkiszolgáló kioszkok beszerzése és telepítése zajlik, csaknem 5,4 milliárd forintból. A fejlesztések a magyar-szerb és a magyar-ukrán határszakasz határátkelő helyeit, valamint a Ferihegyi, a Debreceni és a Sármelléki repülőteret érintik. A megvalósításra 2 év áll rendelkezésre. Október közepéig meghosszabbították a légimentők országos véradó akcióját. Eddig mintegy 600-an csatlakoztak a kezdeményezéshez. Részletek Nagy Boglárkától, a Magyarországi Légimentésért Alapítvány alapítójától.
2: Mind a 7 mentő helikopterben 2 egység 0 negatív vér áll rendelkezésre a mindennapi mentések során. Célunk az, hogy fölhívjuk a véradók figyelmét arra, hogy csatlakozhatnak, de a legfontosabb, hogy új véradókat tudjuk toborozni. 700 véradó volt a cél. Ezt a számot sajnos a véradás napján nem sikerült elérnünk, 619-en adtak vért. Október 15-ig folytatódik a kezdeményezésünk, így aki eddig még nem tette meg, most hozzá tud járulni ahhoz, hogy a célt el tudjuk érni, tehát az ország bármely véradó helyszínén tud vért adni a légimentőkért.
1: Továbbra sem enyhül az asszály, közölte a Hungaromet. A száraz idő nehezíti az őszi mezőgazdasági munkákat. A kukorica és a napraforgó döntő része már a magtárakban van. A repce fejlődéséhez és az őszi kalászosok talaj előkészítéséhez viszont csak néhol a Dunántúlon és északkeleten elég nedves a talaj felső rétege. A száraz idő egyelőre kitart, a hűvös éjszakákat enyhe nappalok követik. Változásra a jövő hét második felében van esély. Folytatódik a kellemes őszi idő, szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, csak néhol lehet kevés fátyú a felhő az égen, a légmozgás nagy részt mérsékelt marad, 22-27 fok közé melegszik a levegő. Holnap is derült napos száraz idő várható, mérsékelt szélben 23-26 fok körüli csúcsokkal, a reggel azonban friss lesz, mínusz 1 és plusz 10 fok között alakulnak a minimumok. Hétfőn a napsütést már többször zavarják megnövekvő felhők és a szél is több helyen lesz élénk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Indul a Base Life! Információk az egészséges életről, környezetvédelemről, digitális világról. Ez a 96.4 Base FM.

Sziasztok, Árpi vagyok, és ez itt a Bass Life. Mai adásunkban a zöldségekről, a gyümölcsökről, és úgy általánosságban is az egészséges táplálkozásról lesz szó. Vágjunk is bele! A zöldségek és gyümölcsök kiemelkedő táplálkozás és élettani szerepet töltenek be szervezetünk megfelelő működésében. Viszonylag alacsony energia, zsír és szénhidrát tartalmukkal szemben jelentős vitamin, ásványi anyag, illetőleg antioxidáns tartalmuk révén szerepet játszanak számos betegség kockázatának csökkentésében. Kedvezően hatnak a szervezet savbázis egyensúlyának fenntartásában is. Magas élelmiros tartalmuk elősegíti a megfelelő bélműködést, tehetségérzetet biztosít és jótékonyan befolyásolja szervezetünk zsír és szénhidrát anyagcseréjét is. Íz és illatanyagaik révén serkentik az emésztőnedvek termelését, ezáltal hozzájárulnak az emésztőrendszer megfelelő működéséhez. Magas víztartalmuknak köszönhetően szabályozzák a szervezet folyadékháztartásának optimális egyensúlyát. Néhány hasznos tanács a mindennapokban. Együnk naponta legalább 3-szor zöldségfőzelékfélét és legalább 3-szor gyümölcsöt. Fogyasszunk minden étkezéshez zöldséget vagy gyümölcsöt, amennyiben ezt meg tudjuk tenni, így biztosan fedezni tudjuk az napi ajánlott mennyiségnek megfelelő fél kilogrammos mennyiséget. Mindig friss, idénynek megfelelő épp gyümölcsöt és zöldséget válasszunk fogyasztási célra. Kerüljük a sérült, puha, fonnyadt termékeket és ügyeljünk a megfelelő tárolásukra. Lehetőség szerint mindig tartsunk otthon gyümölcsöt, zöldséget. Ha nem fogyasztjuk el pár napon belül, fagyasszuk le, a mélyütött zöldségek, gyümölcsök a frissnek megfelelő értékes tápanyagtartalommal bírnak. Nasolás helyett fogyasszunk inkább gyümölcsöt, gyümölcssalátát. Édesség helyett gyermekünknek is adjunk gyümölcsöt, zöldséget, így már gyermekkorban kialakulnak a helyes táplálkozási szokásaik. Két étkezés között együnk friss gyümölcsöt, belülük készült fagylaltot. A frissen szeletelt zöldségekhez igazán jól illik egy-egy alacsony zsírtartalmú mártás, ha mégis csokoládéra éheznénk, mártsunk a gyümölcsöt egy magas kakaótartalmú, olvasztott étcsokoládés masszába. A gyümölcsöket, zöldségeket fogyasztás előtt mindig alaposan mossuk meg. Ha nem okoz problémát a héja, ne hámozzuk meg, mert jelentős pektin tartalommal rendelkeznek az itt található ásványi anyagok miatt. Gyakran együnk sötétzöld leveles főzelékféléket, paradicsomot, citrusféléket, illetőleg hüvelyes zöldségeket, főzelékeket, mert kiemelkedő a C-vitamin tartalmuk, a karotinoid és a folsav tartalmuk is. Az ételkészítéshez ne, vagy csak kevés zsíradékot használjunk, és kíméletes konyhatechnológiát alkalmazzunk, az ételeket rövid ideig pároljuk, vagy gőzben főzzük, így megőrizzük a bennük lévő értékes tápanyagokat. Miért olyan fontos számunkra, hogy naponta fogyasszunk zöldségeket, gyümölcsöket? Testünk és környezete között az egyik legfontosabb kapocs minden bizonnyal az élelem. Az élelem képében a környezet ténylegesen bekerül a testünkben és átírja azt. A vitaminok e kapcsolat koordinálásában kétségkívül a legfontosabb tényezők egyikének számítanak. Valószínűleg ez többszörösen bizonyított tény, hogyha a testünket visszahelyeznénk abba a környezetbe, amely számára az a test kialakult éppen olyan tökéletesen működne, mint a többi élőlény teste. A betegség a szervezetünk és a környezetünk közötti diszharmónia kifejeződése, legalábbis ezt gondolja Szent Györgyi Albert. A civilizációs betegségek napjaink retteget kórképei. Elhízás, kettes típusú cukorbetegség, szív- és érrendszeri betegségek, csontritkulás, daganatos megbetegedések sajnos Magyarországon is a népesség jelentős részét érintik. Hazánkban a halálozások több mint fele szív- és érrendszeri megbetegedésekre, közel negyede rossz indulatú daganatok megjelenésére vezethetőek vissza. Ma már az is közismert, hogy a kialakulásukért nagyságrendileg 70%-ban táplálkozási, környezeti, valamint magatartás és életmódbeli tényezők a felelősek. A helyes táplálkozási szokások kialakításával és a megfelelő fizikai aktivitással a krónikus megbetegedések kockázata 30-35%-kal is csökkenthető. Több vizsgálat is igazolta, hogy a felsorolt betegségek mindegyike valamilyen módon összefüggésbe hozható a szabadgyökök keletkezésével, illetőleg ha megfelelő antioxidáns hatások gátolni vagy késleltetni tudják a káros reakciókat, és ez csökkenti a betegségek kialakulásának kockázatát is.
Mik azok a szabad gyökök? Fontos tudni, hogy a szervezetünkben zajló anyagcsere folyamatok során naponta keletkeznek szabad gyökök, az úgynevezett reaktív oxigén formák. Bizonyos mennyiségben szükségesnek is a szervezetünknek, például a sejten belüli szabályozó és jeltovábbító folyamatok normális működéséhez, vagy éppen a sejtek élettartamát természetesen befolyásoló programozott sejtpusztuláshoz is. A szabad gyökök által indított láncreakciót a szabaddá váló oxigén indítja el, és a környezetünkben jól ismert korrózió folyamatokhoz hasonló rombolást végez a testünkben. Bizonyos életmódbeli és környezeti tényezők, mint például a levegőszennyezettség, az UV-sugárzás, a stressz vagy a dohányzás erőteljesen fokozzák ezeknek az igen reakcióképes oxigénfajtáknak a keletkezését és terjedését. Hogyan védekezhetünk a szabad gyökök ellen? A szabad gyökök elleni harcban a szervezet saját védelmi rendszere, enzimek, anyagcseretermékek, illetőleg antioxidáns hatású vegyületek, vitaminok, ásványi anyagok, aminósavak, növényi hatóanyagok összehangoltan vesznek részt. Fitonutriensek az antioxidáns vegyületek természetes forrásai. A növényi táplálékokban számos olyan összetevő van, amely hatékonyan segíti a szervezet antioxidáns védekező rendszerének működését. Ezek az úgynevezett összefoglaló néven a fitonutriensek, mely a növényi hatóanyagok, a zöldség, a gyümölcs és a gabonafélékben kellő mennyiségben vannak jelen, így jótékony hatásokat elsősorban természetes formában való bevitelük mellett fejtik ki. Az antioxidánsok legjelentősebb képviselői az E-vitamin, a tokoferol. A tokoferolok közül a legerősebb antioxidáns hatással az alfa-tokoferol rendelkezik, zsíroldékony vitamin, mely sejtártyák épségének megőrzésében, az öregedési folyamat lassításában és kiemelt szerepet játszik. Csökkenti a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát, és egyes daganatos betegségek, így például a prosztata és emlőrák kialakulását is gátolhatja. Naponta 15 mg E-vitaminra van szüksége a szervezetnek ehhez a védelmi rendszerhez. Az elsődleges E-vitamin források a növényi olajok, mint például a szója, kukorica, repce, napraforgó olaj. Az olajos magvak közül pedig a mogyoró, a mandula, a tökmag, a mák, gesztenye, búzacsira, illetőleg az összes hüvelyes zöldség. C-vitamin, vagyis az aszkorbinsav. Talán a legismertebb vitaminunk. Vízben oldódik, a vesén keresztül gyorsan kiürül, így naponta szükséges pótolni azt. Az ajánlott napi mennyiség függ az életkortól, a fizikai aktivitástól, illetőleg az egészségi állapottól is. Általában egy átlagos felnőttnek 60-90 mg közötti mennyiséget javasolnak a szakértők. Közvetlenül képes egyes szabad gyökök semlegesítésére, antioxidáns hatása védi a sejthártyát, erősíti a hajszálerek falát, elősegíti a vas, cink, réz felszívódását is. Hozzájárul az E-vitamin az antioxidáns működéséhez azzal, hogy annak aktív, újrafelhasználható alakba való visszaalakulását segíti. Vigyázzunk, illetőleg figyeljünk oda, a túlzott szedése a C-vitaminnak az arra hajlamos egyéneknél oxalát kövek kialakulását okozhatja. Elsődleges C-vitamin források, gyümölcsök, például a csipkebogyó, fekete ribiszke, citrusfélék, illetőleg a sárga dinnye, zöldségek közül pedig a zöld paprika, a brokkoli, a paradicsom, a káposztafélék, illetőleg a leveles zöldségek köre.

Sziasztok, Árpi vagyok, és ez itt a Baseline folytatása. Mai témánkban a zöldségekről, a gyümölcsökről beszéltünk általánosságban, illetőleg kitértünk a vitaminokra is. Most pedig kanyarodjunk rá, érkezik a fokhagyma. Vágjunk is bele! A fokhagyma egészségre gyakorolt előnyös hatásairól fogok nektek beszélni. A fokhagyma különösen gazdag, szerves kénvegyületekben, amelyeknek betegségmegőrző hatását jelenleg intenzíven vizsgálják, nem csak hazánkban, hanem világszerte. Emellett számos fokhagyma készítmény van forgalomban, amelyek szervesként tartalma meglehetősen változó, attól függően, milyen eljárással dolgozzák fel az alapanyagot. A fokhagymával és hatóanyagaival kapcsolatos vizsgálatok még nem adtak meg alapozott választ a lehetséges betegség megelőző hatásokra, illetőleg erre vonatkozó kérdésekre. Egyébként a szakirodalom ezzel intenzíven foglalkozik. Mit tartalmaz a fokhagyma? A fokhagymát szerte a világon évszázadok óta használják étkezési és gyógyászati célokra. A fokhagyma igen gazdag ugye szerves kénvegyületekben, melyek jellegzetes ízét és illatát adják ennek a gyógynövénynek. A vegyületeknek tulajdonítják ugyanakkor a fokhagyma lehetséges egészségre gyakorolt előnyös hatásait is. A fokhagyma kéntartalmú anyagai két csoportba oszthatók. Gamma, glutamil ciszteinek, illetőleg a cisztein szulfoxidok. Az allicisztein szulfoxid, más néven allin, adja a fokhagyma cisztein szulfoxid tartalmának köszönhetően közel 50%-át. Amikor a fokhagymát szeleteljük vagy zúzzuk, az allináz nevű enzim szabadul ki a növényből, illetőleg azok sejtjeiből, amelynek hatására a cisztein szulfoxidokból szulfénsavak jönnek létre, amelyek spontán módon 1-2 perc alatt átalakulnak tioszulfinotákká, elsősorban allicinné. Az allicinből a tárolás vagy feldolgozás módjától függően különböző szerves kémvegyületek keletkeznek, így például a dialilszulfid, DAS, a dialildiszulfid, a DADS, a dialiltriszulfid, vagyis a DATS, illetve olajos környezetben ajoin és vinildeide. A fokhagyma zúzása ugyanakkor nem hat a másik kéntartalmú vegyületcsoportra, a gamma-glutamil ciszteinekre. Ezek vizes környezetben egy idő után vízoldékony vegyületekké alakulnak át, például S-alliciszteinnek ki. Az allicin és származékainak felszívódása és szervezeten belüli sorsa csak részben ismert. Kísérletek azt mutatták, hogy a bélből felszívódik, azonban sem az allicint, sem származékait nem sikerült még kimutatni emberi vérben, székletben, vagy éppen vizeletben, még nagy mennyiségű fokhagyma elfogyasztása után sem, ami az allicin gyors lebomlására utal. Ugyanakkor a fokhagyma fogyasztása után a kilélegzett levegőben kimutatható az allil-metil-szulfid, tehát az allicin, és származékai bekerülnek a szervezetbe, és ott hasznosulnak. Írja egyébként az egyik professzor, dr. Reinhard István. A gamma-glutamil-ciszteinek a vizsgálatok szerint változatlan formában felszívódnak, származékai vérplazmából és a vizeletből egyébként jól kimutathatóak. Hogyan hat az egészségünkre a fokhagyma fogyasztása? Kezdjük a szív- és érrendszerrel. A fokhagyma és kéntartalmú összetevői a májsejtekben csökkentik a koleszterin szintézist, ugyanazt az enzimet, HMG-CoA reduktoáz gátolva, amelyre napjainkban az elterjedt koleszterin szint csökkentő gyógyszerek, a statinok is hatnak. Laboratóriumai körülmények között vérlemezkék összetapadását is gátolják, ami előnyös a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésében és kiemelt fontos szereppel bír. A keringési betegségek kialakulásában a gyulladás jelentős szerepet játszhat. A fokhagyma hatóanyagai laborkísérletekben gátolták több, a gyulladásos korfolyamatban kulcsszerepet betöltő enzim, így például a ciklooxigenáz, illetőleg a lipoxinegáz jelátviteli anyag működését. Az érbetegségek kialakulásában központi szerepet játszik az erek sima izomsejtjeinek szaporodása és vándorlása. Sejtenyészetben vizsgálva úgy tűnik, ezt a folyamatot a fokhagyma hatóanyagai képesek gátolni, azonban a tapasztalat jelentősége még nem teljesen tisztázott. Számos szerves kémvegyület rendelkezik antioxidáns hatással, és ezt laboratóriumi kísérletekben a fokhagyma kémvegyületeiről is kimutatták, arra azonban még nincs erős bizonyíték, hogy élő szervezetben is lenne előnyös hatása.
No, a fokhagyma vérzsírokra gyakorolt hatását vizsgáló számos klinikai kísérletben vizsgálták, kevés a jól felépített bizonyító erejűnek tekinthető tanulmány. Az eredményekből az látszik, hogy a fokhagyma hatóanyagaival rövid távon mérsékelt, 6-11%-os koleszterin szint csökkenést lehet elérni placebóval összehasonlítva. Ezt nem minden vizsgálat tudta megerősíteni, és az előny a hosszabb távú vizsgálatokban sem jelentkezett. Ennek alapján egyébként úgy tűnik, a fokhagyma fogyasztásának nincs a vérzsírok szintjére vagy összetételére érdemleges hatása, talán a nagyon magas koleszterin szint eseteit leszámítva. A vérlemezkék összetapadása a súlyos akut érrendszeri betegségek, mint például a szívinfarktus vagy a stroke egyik első lépése. A klinikai vizsgálatokban az úzott fokhagyma, illetve az érlelt fokhagyma készítmény fogyasztásával sikerült csökkenteni a vérlemezkék összetapadási hajlamát. A klinikai vizsgálatok többségében nem sikerült igazolni a fokhagyma jótékony hatását a vérnyomásra. Egy-két tanulmány kivételével sem a szisztolés, sem a diasztolés vérnyomás nem változott érdemlegesen, így a fokhagymát a magas vérnyomás kezelésében nem lehet érdemben számításba venni. Két gyártó által támogatott vizsgálatot végeztek eddig a fokhagyma készítmények érelmeszesedésre gyakorolt hatásával kapcsolatban. Az egyikben több éves szedés után az étrend kiegészítőt szedők meszes plakkok kisebbek voltak, mint azoknál, akik csak a placebót kaptak. És az előny érdekes módon azonban csak a nőknél volt kimutatható. A másik, kis létszámú kutatásban 19 koleszterin csökkentőt szedő felnőttnél egy év után az artériák meszesedését jelző kalciumpontszám a placebóval szemben kedvezőbben alakult. Összefoglalva a klinikai vizsgálatok eredményeit, azt láthatjuk, hogy a fokhagyma gátolja a vérlemezkék összetapadását, és rövid távon, ezt nevezzük 3 hónapnak, némileg javítja a vérzsírok arányait a szervezetben. Nem tudjuk, hogy a fokhagymának van-e előnyös hatása az érelmeszesedésre, az infarktus vagy a stroke megelőzésére, összegzi egyébként professzor dr. Reinhard István. Beszéljünk a daganatos megbetegedésekről. Bizonyos rákkeltő vegyületek csak azután válnak károssá, hogy a szervezetben átalakulnak. Állatokon és emberen végzett vizsgálatok szerint a fokhagyma hatóanyagai csökkentik az egyes átalakító enzimek aktivitását. Más enzimek feladata a rákkeltő vegyületek hatástalanítása, lebontása. Laboratóriumi és állatkísérletes adatok alapján lehetséges, hogy a fokhagyma egyes hatóanyagai serkentik ezen enzimek működését is. Kontrollálatlan sejtosztódás a daganatképződés egyik kulcsmozzanata. A normális sejtben, ha a DNS megsérül, leáll a sejtciklus, amíg eldől, képes-e a sejt kijavítani a DNS hibáját. Ha ez sikertelen, a daganatos elfajulást megelőzendő, a sejt elpusztítja magát, ez ugyanis a programozott sejthalál. Sejtenyészetben a fokhagyma hatóanyagai ezt a leállást támogatták. A programozott sejthalál egy normális esemény a sejt életében, a genetikai károsodás éri, vagy nincs már rá szükség a szervezetnek. Rákos és rákmegelőző állapotban lévő sejtek általában programozott sejthalál képessége ki van kapcsolva. A fokhagyma kéntartalmú vegyületei rákos sejtek tenyésztésében vissza tudták kapcsolni a programozott sejthalál képességét, és állatkísérletekben az elfogyasztott fokhagyma kivonattal szintén ezt tapasztalták. Remélem, a mai adás is hasznos volt számotokra az egészség megőrzése érdekében. Jövő héten ismét találkozunk a Baseline-ban. Addig is mindenkinek kellemes étvégét, pihenjétek ki magatokat, vigyázzatok magatokra, sziasztok!

szóljon a repzene bátyja, csak én figyelem a pornépet. Mert nem látom sok olyan vagánt, aki később ugyanúgy góré lett. Csak egy pár zeneblázd meg egy adag szemét, amit ott hagyok, este azon bléznek. De rockstar akarok lenni, ne is szóljon a szám, hogyha nem szól szépet. Berúgom az ajtót, jön velem az asa megalokó. Ideges vagyok a passzava, kupe barulok, törőjétek le a fotót. És tudom, hogy fasz vagyok néha, miket bevállom, ha ez a gyerek. Kérdezik, mikor jön meg az eszed, de lehet,

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BizFM. Hírek.
1: Javultak a mentők kiérkezési adatai, zajlik az országos tájház találkozó. Napos, derült idő várható a hétvégén. Demeter Dia vagyok. Javult a mentők kiérkezési ideje szeptemberben az előző hónaphoz képest. A legsúlyosabb esetek 90%-ához csaknem 26 perc alatt megérkezett a mentőegység. A legjobb eredmény a Nyugat-Dunántúli régióban született. Alig több mint 23 perc alatt kiértek a mentők. A legtöbb időre, átlagosan 28 percre Közép-Magyarországon volt szükségük. Az országos mentőszolgálat közölte, az adatokon még van mit javítani. A cél az, hogy a legsúlyosabb esetek döntő részéhez 15 percen belül oda érjenek a mentők. A jótállási szabályok betartását ellenőrzi a fogyasztóvédelem. Azt vizsgálják, hogy a vállalkozások megfelelően tájékoztatják-e a fogyasztókat jótállási jogaikról, szabályszerűek-e a jótállási jegyek, és a fogyasztók a gyakorlatban is érvényesíteni tudják-e a jogaikat. Tavaly a fogyasztói beadványok alapján több mint 400 eljárás indult, a bírságok összege 94 millió forint volt. A leggyakrabban feltárt hiányosság a jegyzőkönyv felvételének elmulasztása, illetve a felvett jegyzőkönyvek hiányos tartalma volt. Az élő örökség és a közösségépítés a központi témája az idei országos tájház találkozónak és szakmai konferenciának. Az esemény pénteken kezdődött Orfűn. A tájházak nem csupán a múlt emlékeit őrző múzeumok, hanem a jelenben is működő, tudást és értékeket átadó közösségi terek, mondta rádióknak Berecki Ibolya, a Tájházak és Szabadtéri Múzeumok Szövetségének elnöke.
2: Az a célunk, hogy sem a szabadtéri múzeumok, sem a tájházak ne rezervátumok legyenek. Azokat a folyamatokat szeretnénk bemutatni gyakorlati példákkal, amelyek ennek az útvonalnak a mérföldköveit jelentik. Az is célunk, hogy kik még csak most indulnak el, akár éppen egy tájház létrehozásával, vonzó irányokat is adjunk.
1: Ebb összeírás kezdődött több fővárosi kerületben. Az EBEK tulajdonosainak ki kell tölteni az erre a célra létrehozott ebb összeíró adatlapot, amit majd az önkormányzat részére kell eljuttatni a megadott határidőkig. A törvény szerint a kutyatartók kötelesek az összeírásban részt venni. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, úgy állatvédelmi bírságra számíthatnak. Folytatódik a napos száraz idő, csak kevés helyen lehet némi fátyol felhő az égen. A legtöbb helyen a légmozgás sem lesz jelentős. Legfeljebb az északnyugati határ szélen fordulhatnak elő élénk széllökések. A legmelegebb órákban 22-27 fok közötti csúcsokat mérhetünk. Holnap is folytatódik a vénasszonyok nyara szinte zavartalan napsütés mellett 23-27 fok valószínű. A reggelek azonban frissek lesznek, mínusz 1 fok és plusz 10 fok között alakulnak a minimumok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

90 Base FM, Rap, Hip Hop, R&B, szuper szombatot és kellemes hétvégét mindenkinek. A mikrofonnál RP, tartsatok velem, amivel nyitok ma, Dash, és jön a Winnie Pooh.

96 Ibiza FM, Rap, Hip Hop, R&B. Nagyon szép szombatot, és mindenkinek jó pihenést. Ha aktívan telik, akkor viszont menjetek még, amíg tart a jó idő, valóban jó helyre kirándulni. Elszólnak a legjobb zenék, most például a tengeren túli Doja Cat, érkezik tőle a Paint the Town Red, szombat reggel is.

0: them like 96.4 Beats FM Rap Hip Hop.
1: Érkezik nálunk Juhász Márton, vagyis Jude Law, és egy olyan felvétel, amelyben Galla Miklós mondta ugye az intrót, ez nem más, mint a sötét. Úgyhogy ezt pörög itt a 96.4 Beats FM-en.
2: Mikor a sötét a szál, a szíre fáj, ahogy viszi a Dunának a muta kamu hádát.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4

0: Kissfm.
1: Hírek.
2: Fokozott ellenőrzés kezdődik az utakon, még tart a légimentők véradó akciója, továbbra sem enyhül az asszály. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Újabb razzia indul az utakon. A rendőrség jövő héten a vezetés közbeni mobiltelefon használatot ellenőrzi egy európai akció keretében. Emellett minden olyan tevékenységet is figyelnek majd, amely elvonja a járművezető figyelmét, ezáltal veszélyezteti a közlekedés biztonságot. A fokozott ellenőrzés célja a balesetek számának csökkentése. Fejlesztik a határforgalmi ellenőrzési rendszert hazai és uniós forrásból. Mások mellett korszerű okmány és új nyomatolvasók, mobil határellenőrzési eszközök, munkaállomások, automatizált határátléptető rendszerek és önkiszolgáló kioszkok beszerzése és telepítése zajlik, csak nem 5,4 milliárd forintból. A fejlesztések a magyar-szerb és a magyar-ukrán határszakasz határátkelő helyeit, valamint a Ferihegyi, a Debreceni és a Sármelléki repülőteret érintik. A megvalósításra 2 év áll rendelkezésre. Október közepéig meghosszabbították a légimentők országos véradó akcióját. Eddig mintegy 600-an csatlakoztak a kezdeményezéshez. Részletek Nagy Boglárkától, a Magyarországi Légimentésért Alapítvány alapítójától.
3: Mind a 7 mentő helikopterben 2 egység 0 negatív vér áll rendelkezésre a mindennapi mentések során. Célunk az, hogy fölhívjuk a véradók figyelmét arra, hogy csatlakozhatnak, de a legfontosabb, hogy új véradókat tudjunk toborozni. 700 véradó volt a cél. Ezt a számot most sajnos a véradás napján nem sikerült elérnünk, 619-en adtak vért. Október 15-ig folytatódik a kezdeményezésünk, így aki eddig még nem tette meg, most hozzá tud járulni ahhoz, hogy a célt el tudjuk érni, tehát az ország bármely véradó helyszínén tud vért adni a légimentőkért.
2: Továbbra sem enyhül az asszály, közölte a Hungaromet. A száraz idő nehezíti az őszi mezőgazdasági munkákat. A kukorica és a napraforgó döntő része már a magtárakban van. A repce fejlődéséhez és az őszi kalászosok talaj előkészítéséhez viszont csak néhol a Dunántúlon és északkeleten elég nedves a talaj felső rétege. A száraz idő egyelőre kitart, a hűvös éjszakákat enyhe nappalok követik. Változásra a jövő hét második felében van esély. Folytatódik a kellemes őszi idő, szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, csak néhol lehet kevés fátyú a felhő az égen. A légmozgás nagy részt mérsékelt marad, 22-27 fok közé melegszik a levegő. Holnap is derült, napos, száraz idő várható, mérsékelt szélben 23-26 fok körüli csúcsokkal. A reggel azonban friss lesz, mínusz 1 és plusz 10 fok között alakulnak a minimumok. Hétfőn a napsütést már többször zavarják megnövekvő felhők, és a szél is több helyen lesz élénk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96 Ibiza FM, Rap, Hip Hop, R&B. Szuper hétvégét mindenkinek. Megyünk tovább egy tengeren túli hölgyel. Történelmet írt, ugyanis ő lett az első olyan női rapper a történelemben, akinek 10 különböző dala is elérte az 1 milliárdos streamelést a Spotify-on, ami azért azt mondom, hogy nem kis teljesítmény. Érkezik tehát Doja Cat, és ebbe a dalba tartozik az Agora Hills is.

96 Ibiza FM, Rap Hip Hop R&B. Mindig külföldi előadókról beszélek a platina kapcsán. Na most itt egy hazai is. Érkezik Subbase Monster. Nincs nő, nincs sírás. Na check!

0: 96.4 Base FM. Rap, R&B.
1: Yeah, yo. A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: 96.4 Beats FM Rap Hip Hop.
1: 2023. szeptember 22-éhez képest nagyon jól felívelt egyébként a következő előadó karrierje, hiszen a 2026-os VB-n ő volt az egyik, aki énekelte Shakira mellett a dalt, viszont már 2023-ban is tudott olyan dalokat alkotni, mint a City Boys, amely hazájában, Nigériában négyszeres platinát ért el, az Egyesült Államokban aranyat, és a csártokon is igen kedvezően nyitott. Tehát érkezik nálunk Burna Boy, City Boys, itt a 96.4 Beats FM-en, volumot föl, azonnal mutatom, hogy miről van szó.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Beats FM. Hírek.
2: Javultak a mentők kiérkezési adatai, zajlik az országos tájház találkozó. Napos, derült idő várható a hétvégén. Demeter Dia vagyok. Javult a mentők kiérkezési ideje szeptemberben az előző hónaphoz képest. A legsúlyosabb esetek 90%-ához csaknem 26 perc alatt megérkezett a mentőegység. A legjobb eredmény a Nyugat-Dunántúli régióban született. Alig több mint 23 perc alatt kiértek a mentők. A legtöbb időre, átlagosan 28 percre Közép-Magyarországon volt szükségük. Az országos mentőszolgálat közölte, az adatokon még van mit javítani. A cél az, hogy a legsúlyosabb esetek döntő részéhez 15 percen belül oda érjenek a mentők. A jótállási szabályok betartását ellenőrzi a fogyasztóvédelem. Azt vizsgálják, hogy a vállalkozások megfelelően tájékoztatják-e a fogyasztókat jótállási jogaikról, szabályszerűek-e a jótállási jegyek, és a fogyasztók a gyakorlatban is érvényesíteni tudják-e a jogaikat. Tavaly a fogyasztói beadványok alapján több mint 400 eljárás indult, a bírságok összege 94 millió forint volt. A leggyakrabban feltárt hiányosság a jegyzőkönyv felvételének elmulasztása, illetve a felvett jegyzőkönyvek hiányos tartalma volt. Az élő örökség és a közösségépítés a központi témája az idei országos tájház találkozónak és szakmai konferenciának. Az esemény pénteken kezdődött Orfűn. A tájházak nem csupán a múlt emlékeit őrző múzeumok, hanem a jelenben is működő, tudást és értékeket átadó közösségi terek, mondta rádióknak Berecki Ibolya, a Tájházak és Szabadtéri Múzeumok Szövetségének elnöke.
3: Az a célunk, hogy sem a szabadtéri múzeumok, sem a tájházak ne rezervátumok legyenek. A folyamatokat szeretnénk bemutatni gyakorlati példákkal, amelyek ennek az útvonalnak a mérföldköveit jelentik. Az is célunk, hogy kik még csak most indulnak el, akár éppen egy tájház létrehozásával, vonzó irányokat is adjunk.
2: Ebb összeírás kezdődött több fővárosi kerületben. Az EBEK tulajdonosainak ki kell tölteni az erre a célra létrehozott ebb összeíró adatlapot, amit majd az önkormányzat részére kell eljuttatni a megadott határidőkig. A törvény szerint a kutyatartók kötelesek az összeírásban részt venni. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, úgy állatvédelmi bírságra számíthatnak. Folytatódik a napos, száraz idő, csak kevés helyen lehet némi fátyol felhő az égen. A legtöbb helyen a légmozgás sem lesz jelentős. Legfeljebb az északnyugati határ szélen fordulhatnak elő élénk széllökések. A legmelegebb órákban 22-27 fok közötti csúcsokat mérhetünk. Holnap is folytatódik a vénasszonyok nyara, szinte zavartalan napsütés mellett 23-27 fok valószínű. A reggelek azonban frissek lesznek, mínusz 1 fok és plusz 10 fok között alakulnak a minimumok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen R&B rádiója. Ez a 96.4 Base FM.
4: Hey yo, I'm not even gonna lie. I used to call myself an ugly, but I'm not even an ugly. I'm a sexy, you understand? Girl all over the globe wanna uck me, you understand?

0: Oyeke, Dama, Oyeke, Jello, Oyeke, Jowo, Oyeke, Oyeke, Oyeke.
1: Hey yo, I'm not even gonna lie. I used to call myself an ugly you, but I'm not even an ugly you. I'm a sexy you, you understand? Girl all over the globe wanna ugly me, you understand?
2: 94 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, mindenkinek nagyon kellemes szombatot, szuper pihenést és feltöltődést. A mikrofonnál Erpi, magyar vonalra csapunk, az egyik hármas közös daluk volt, ami nagyon nagy sikert hozott nekik. Betonofilőfel a Krúbi triója jön, és az Off-White itt a Bass FM-en.

magam nagy baj. Férges a fátoknak a gyümölcse, mindened ami van anyu mörcse. Nízse a kepsen, te falu bölcse, engedd az egódnak hadd völcse. Szarok én az off-fightra.

96 Base FM, Rap Hip Hop R&B, érkezik egy különösen sikeres előadó, ő nem más, mint Post Malone, The 21 Savage-el az oldalán, egy horror klip, Rockstar, itt a 96 Base FM-en.

0: 96.4 BFM Rap Hip Hop.
1: Érkeznek nálunk a nagykutyák, és igazán sikeresen csaholnak. 300 milliós ligában focizik már a két srác, Indiából származnak, és egészen jól nyitottak a UK Asian Music listán első helyen, illetőleg Kanadában azért dobtak egy háromszoros platinát. Érkezik Hanumankind Call Me közöse, és dübörög a Big Dogs, hogy bepörögjünk a reggel is itt a 96.4 BFM-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bizz FM. Hírek.
1: A sürgősségi ellátásról tanácskoznak, korábban kezdődött a szüret Tokaj hegyalján. Egész hétvégén marad a kellemes idő. Demeter Tia vagyok. Az eladók kezdték nagyobb lendülettel az őszt az ingatlan piacon. Az egyik ingatlan közvetítő portál adatai szerint augusztushoz képest 26%-kal több lakást és házat hirdettek meg eladásra, miközben a kereslet mindössze 1%-kal emelkedett. Szeptember végén már csak nem 150 ezer eladó lakás és ház közül válogathattak a vevők. Több mint 400 hazai és külföldi szakember tekinti át a sürgősségi ellátás aktuális kérdéseit a 20. nemzetközi sürgősségi napokon Pécsett. Az eseményre egy nemzetközi mentőversenyt is terveztek, mondta Betlehem József egyetemi tanár, a konferencia főszervezője.
2: A sürgősségi ellátók számára hozza a legújabb információkat, megújultak az újraélesztéssel kapcsolatos irányelvek Európában a tavalyi évben, és az idei évtől kezdjük el implementálni azt, ami a laikusok számára is ebből nagyon-nagyon fontos. A nemzetközi mentőversenyt idén rendezzük meg először, hogy az ellátást is az egyes országok összehangoltsága mentén jobban tudjuk érteni. Több ország együtt működik egy balesetnél vagy katasztrófánál, akkor ez gördülékenyebben mehessen.
1: Csak nem 3 évvel idősebben kötöttek tavaly házasságot a férfiak, mint a nők Magyarországon, derül ki a KSH adataiból. Az összes frigyet tekintve a hölgyek átlagosan 34 éves korukban mentek férjhez, míg az urak valamivel 37 éves koruk után adták fejüket nősülésre. Az első házasságkötés átlagos életkora mindkét nemnél alacsonyabb volt, a férfiaknál 33,3, a nőknél 30,7 év. Korábban kezdődött idén az

0: szüret Tokaj-hegy alján. A borvidék egyes területein ugyan jelentős a termés kiesés, de a leszedett szőlő minőségével nincs gond. A száraz borok alapanyagának jelentős részét már betakarították. A termelők egy része most már az édes borokhoz szükséges alapanyagokra vár. A területek egy részén tovább adják kint a szőlőt, hogy a nemes töppedési, a botritiszes folyamatok elindulhassanak. Az, hogy milyen mértékű lesz az aszú képződés ebben az évjáratban, a következő hetekben dől el. Folytatódik a kellemes őszi idő, szinten zavartalan napsütésre számíthatunk, csak néhol lehet kevés fátyol felhő az égen, a légmozgás nagy részt mérsékelt marad, 22-27 fok közé melegszik a levegő. Holnap is derült napos száraz idő várható, mérsékelt szélben 23-26 fok körüli csúcsokkal, a reggel azonban friss lesz, mínusz 1 és plusz 10 fok között alakulnak a minimumok. Hétfőn a napsütést már többször zavarják megnövekvő felhők, és a szél is több helyen lesz élénk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

úgy rám, ha bántani foglak. De szeretni nem tudok, igazán emlékszem, neked is mondtam. De tudod, hogy tetszel, gyere újra egy szexel. Meleg a jacuzzi, forró a tested is, ami kell, vedd el.

WhatsAppon Viber 0620 964 99 99, ide tudtok üzenni, illetőleg itt tudtok minket hívni. Érkezik a kanadai rap mogul, aki 2026. május 15-én kidobta az Iceman című stúdióalbumát, amely az előrejelzések szerint minimum dupla vagy tripla platinát fog elérni, és érkezik az egyik csúcsdala erről a szuperalkotásról, Shebang.

0: 96.4 Beats FM Rap Hip Hop.
1: Az öreg Ábel a rengetegben ki tudja választani azt, hogy kivel kell jó dalokat csinálni. Ugye ez az igazi neve alapvetően The Weeknd-nek, és ő pontosan tudja, hogy Madonna a dal elkészülésekor 62 évesen is Madonna, és sokan felkapják rá a fejüket. Kiegészülve Playboy Carlival összerakta 2021-ben egy igaz slágert, amely azóta is hasít. Jön nálunk a Popular. Már is mutatom, hogy miről van szó.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bézz FM. Hírek.
1: Fejlesztik a határforgalmi ellenőrzési rendszert, meghosszabbították a légimentők véradó akcióját, marad az indián nyár, Demeter Dia vagyok. Újabb razzia indul az utakon. A rendőrség jövő héten a vezetés közbeni mobiltelefon használatot ellenőrzi egy európai akció keretében. Emellett minden olyan tevékenységet is figyelnek majd, amely elvonja a járművezető figyelmét, ezáltal veszélyezteti a közlekedés biztonságot. A fokozott ellenőrzés célja a balesetek számának csökkentése. Fejlesztik a határforgalmi ellenőrzési rendszert hazai és uniós forrásból. Mások mellett korszerű okmány és új nyomatolvasók, mobil határellenőrzési eszközök, munkaállomások, automatizált határátléptető rendszerek és önkiszolgáló kioszkok beszerzése és telepítése zajlik, csaknem 5,4 milliárd forintból. A fejlesztések a magyar-szerb és a magyar-ukrán határszakasz határátkelő helyeit, valamint a ferihegyi, a debreceni és a sármelléki repülőteret érintik. A megvalósításra 2 év áll rendelkezésre. Október közepéig meghosszabbították a légimentők országos véradó akcióját. Eddig mintegy 600-an csatlakoztak a kezdeményezéshez. Részletek Nagy Boglárkától, a Magyarországi Légimentésért Alapítvány alapítójától.
2: Mind a 7 mentő helikopterben 2 egység 0 negatív ér áll rendelkezésre a mindennapi mentések során. Célunk az, hogy fölhívjuk a véradók figyelmét arra, hogy csatlakozhatnak, de a legfontosabb, hogy új véradókat tudjunk toborozni. 700 véradó volt a cél. Ezt a szám most sajnos a véradás napján nem sikerült elérnünk, 619-en adtak vért. Október 15-ig folytatódik a kezdeményezésünk, így aki eddig még nem tette meg, most hozzá tud járulni ahhoz, hogy a félt el tudjuk érni, tehát az ország bármely véradó helyszínén tud vért adni a légimentőkért.
1: Továbbra sem enyhül az asszály, közölte a Hungaromet. A száraz idő nehezíti az őszi mezőgazdasági munkákat. A kukorica és a napraforgó döntő része már a magtárakban van. A repce fejlődéséhez és az őszi kalászosok talaj előkészítéséhez viszont csak néhol a Dunántúlon és északkeleten elég nedves a talaj felső rétege. A száraz idő egyelőre kitart, a hűvös éjszakákat enyhe nappalok követik. Változásra a jövő hét második felében van esély. Folytatódik a kellemes őszi idő, szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, csak néhol lehet kevés fátyol felhő az égen. A légmozgás nagy részt mérsékelt marad, 22-27 fok közé melegszik a levegő. Holnap is derült, napos, száraz idő várható, mérsékelt szélben 23-26 fok körüli csúcsokkal. A reggel azonban friss lesz, -1 és +10 fok között alakulnak a minimumok. Hétfőn a napsütést már többször zavarják megnövekvő felhők, és a szél is több helyen lesz élénk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: rosszabb, mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. És nem értek el.
1: Két oldalú, mint vad Bill Hickok. Biti bandita, mint a biszki csempész. Kulcs, sose tudod, hogy ki van vele. Az a te

96 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Támadnak a csajok, az eredeti verzióban Glorilla és Megan Thee Stallion volt a két közreműködő. Kiegészült utána viszont Cardi B egy remix keretében, amely tovább emelte a dal népszerűségét. Érkezik a One

mentek meg pizni, ilyen a biznisz. Te is osztani mész, biztos finomabb az ottani és csók a családnak, meg a testvéreknek. Végig az utamon jóra kísértek az ottani éznek. Csók a családnak, meg a testvéreknek. Biztos finomabb az ottani éz. Biztos finomabb az ottani éz.

0: 96.4 Biz FM Rap Hip Hop.
1: 2024-ben hozta ki Manuel azt a dalt a Torz albumról, amelyet nagyon-nagyon szerettek, és nagyon sokat pörgetünk is nektek. Érkezik a Need You Puha. Itt a 96.4 Biz FM-en. Azon lemutatom a fületeknek, hogy miről van szó. I need you right now.
0: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. Hírek.
2: A jutállási szabályok betartását ellenőrzik, e-összeírás kezdődött több fővárosi kerületben. Kellemes őszi idő vár ránk. Demeter Dia vagyok. Javult a mentők kiérkezési ideje szeptemberben az előző hónaphoz képest. A legsúlyosabb esetek 90%-ához csak nem 26 perc alatt megérkezett a mentőegység. A legjobb eredmény a Nyugat-Dunántúli régióban született. Alig több mint 23 perc alatt kiértek a mentők. A legtöbb időre, átlagosan 28 percre Közép-Magyarországon volt szükségük. Az országos mentőszolgálat közölte, az adatokon még van mit javítani. A cél az, hogy a legsúlyosabb esetek döntő részéhez 15 percen belül oda érjenek a mentők. A jótállási szabályok betartását ellenőrzi a fogyasztóvédelem. Azt vizsgálják, hogy a vállalkozások megfelelően tájékoztatják-e a fogyasztókat jótállási jogaikról, szabályszerűek-e a jótállási jegyek, és a fogyasztók a gyakorlatban is érvényesíteni tudják-e a jogaikat. Tavaly a fogyasztói beadványok alapján több mint 400 eljárás indult, a bírságok összege 94 millió forint volt. A leggyakrabban feltárt hiányosság a jegyzőkönyv felvételének elmulasztása, illetve a felvett jegyzőkönyvek hiányos.

0: tartalma volt. Az élő örökség és a közösségépítés a központi témája az idei országos tájház találkozónak és szakmai konferenciának. Az esemény pénteken kezdődött Orfűn. A tájházak nem csupán a múlt emlékeit őrző múzeumok, hanem a jelenben is működő, tudást és értékeket átadó közösségi terek, mondta rádióknak Berecki Ibolya, a Tájházak és Szabadtéri Múzeumok Szövetségének elnöke.
1: Az a célunk, hogy sem a szabadtéri múzeumok, sem a tájházak ne rezervátumok legyenek. Azokat a folyamatokat szeretnénk bemutatni gyakorlati példákkal, amelyek ennek az útvonalnak a mérföldköveit jelentik. Az is célunk, hogy kik még csak most indulnak el, akár éppen egy tájház létrehozásával, vonzó irányokat is adjunk.
0: Ebb összeírás kezdődött több fővárosi kerületben. Az EBEK tulajdonosainak ki kell tölteni az erre a célra létrehozott ebb összeíró adatlapot, amit majd az önkormányzat részére kell eljuttatni a megadott határidőkig. A törvény szerint a kutyatartók kötelesek az összeírásban részt venni. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, úgy állatvédelmi bírságra számíthatnak. Folytatódik a napos száraz idő, csak kevés helyen lehet némi fátyol felhő az égen, a legtöbb helyen a légmozgás sem lesz jelentős, legfeljebb az északnyugati határ szélen fordulhatnak elő élénk széllökések. A legmelegebb órákban 22-27 fok közötti csúcsokat mérhetünk. Holnap is folytatódik a vénasszonyok nyara szinte zavartalan napsütés mellett 23-27 fok valószínű. A reggelek azonban frissek lesznek, mínusz 1 fok és plusz 10 fok között alakulnak a minimumok.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen rap hip-hop R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

96 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. Nagyon sok zenei szakértő és sok hallgató is azt mondja, hogy a 2000-es évek meg a 2000-es évek derekáig visszanyúlni mindig aranyat ér. Egyébként a Crazy in Love-hoz nyúlt mindenképpen vizuálban és valamennyire hangzásban is az ifjú Tyla, és Beyoncé az egyik nagy példaképe, úgyhogy összeáll a kép. Érkezik a gyönyörű Tyla és a nagyon király Push to Start.

96.4 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. Most egy más hangzással megyünk tovább. A dal további érdekesség, hogy a slágerlistákon rekordot döntött, ugyanis 10 egymás követő héten átvezette az amerikai Billboard Hot 100 listáját. Nem véletlenül Flo Rida T-Pain, jön a Low.

0: 96.4 Beats FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Érkezik egy kiváló klubsláger, ezzel fogom nyitni a következő órát. A világban nagyon népszerű és több százmilliós ligában játszik már most, pedig alig több mint egy éve debütált. Érkezik Moliei, Silent Eddie, Skilly Bank, Shensie közöse és a Shake It To The Max Remix. Itt a 96.4 Beats FM-en. Már is mutatom, melyik dalról van szó.

0: Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Pizza mi rajongók, figyelem! Megérkezett az új Limited Edition pizzánk igazi olasz tokaszalonnával, azaz guanciale-val és articsókával. Kóstold meg a Pizza Mi-ben limitált ideig.
0: Reklámot hallottak. 96.4. Bass FM. Hírek.
2: Bővült a kínálat a lakáspiacon, a sürgősségi ellátásról tanácskoznak, szinte zavartalan lesz a napsütés. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Az eladók kezdték nagyobb lendülettel az őszt az ingatlan piacon. Az egyik ingatlan közvetítő portál adatai szerint augusztushoz képest 26%-kal több lakást és házat hirdettek meg eladásra, miközben a kereslet mindössze 1%-kal emelkedett. Szeptember végén már csaknem 150 ezer eladó lakás és ház közül válogathattak a vevők. Több mint 400 hazai és külföldi szakember tekinti át a sürgősségi ellátás aktuális kérdéseit a 20. Nemzetközi Sürgősségi Napokon Pécsett. Az eseményre egy nemzetközi mentőversenyt is terveztek, mondta Betlehem József egyetemi tanár, a konferencia főszervezője.
3: A sürgősségi ellátók számára hozza a legújabb információkat, megújultak az újraélesztéssel kapcsolatos irányelvek Európában a tavalyi évben, és az idei évtől kezdjük el implementálni azt, ami a laikusok számára is ebből nagyon-nagyon fontos. A nemzetközi mentőversenyt idén rendezzük meg először, hogy az ellátást is az egyes országok összehangoltsága mentén jobban tudjuk érteni, több ország együtt működik egy balesetnél vagy katasztrófánál, akkor ez gördülékenyebben mehessen.
2: Csak nem 3 évvel idősebben kötöttek tavaly házasságot a férfiak, mint a nők Magyarországon, derül ki a KSH adataiból. Az összes frigyet tekintve a hölgyek átlagosan 34 éves korukban mentek férjhez, míg az urak valamivel 37 éves koruk után adták fejüket nősülésre. Az első házasságkötés átlagos életkora mindkét nemnél alacsonyabb volt. A férfiaknál 33,3, a nőknél 30,7 év. Korábban kezdődött idén a szüret Tokaj hegyalján. A borvidék egyes területein ugyan jelentős a termés kiesés, de a leszedett szőlő minőségével nincs gond. A száraz borok alapanyagának jelentős részét már betakarították. A termelők egy része most már az édes borokhoz szükséges alapanyagokra vár. A területek egy részén tovább hagyják kint a szőlőt, hogy a nemes töppedési, a botritiszes folyamatok elindulhassanak. Az, hogy milyen mértékű lesz az aszú képződés ebben az évjáratban, a következő hetekben dől el. Folytatódik a kellemes őszi idő, szinten zavartalan napsütésre számíthatunk, csak néhol lehet kevés fátyol a felhő az égen, a légmozgás nagy részt mérsékelt marad, 22-27 fok közé melegszik a levegő. Holnap is derült napos száraz idő várható, mérsékelt szélben 23-26 fok körüli csúcsokkal, a reggel azonban friss lesz, mínusz 1 és plusz 10 fok között alakulnak a minimumok. Hétfőn a napsütést már többször zavarják megnövekvő felhők, és a szél is több helyen lesz élénk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen rap hip-hop R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

96 Ibiza FM, Rap Hip Hop R&B. Szuper hétvégét mindenkinek. A mikrofonnál RP. Online is elértek minket bárhonnan, bármikor. bizafm.hu. Most pedig jön Bongor és az oxigén hiány.

96 Bass FM Rap Hip Hop R&B 2025. június 12-én jelent meg VG, a Meghalok Se című stúdióalbuma, és azon az egyik nagyon népszerű dal, amely a 7 millió fölötti megtekintést is elért a YouTube-on, és a Spotify-on sem kell szomorkodnia. Zenei vonalon egyébként Závodi Marci és Ginger kapott szerepet, érkezik tehát VG részműves Oliver közöse. Várj meg, itt a Bass-en!

0: 90 dp visszafem, rap, hip-hop, R&B, érkezik egy másik ifjú hazai tehetség, aki azért elkezdte beírni a nevét az itthoni hip-hop történelembe. Ő nem más, mint Belánó, és érkezik az egyik szuper dala, a Starboy. Kapaszkodjatok a székbe, megyünk!
1: A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

Minden alkalom, hogy honnan jöttem is, hogy miért kell hajtanom. Gyere velem, én veled akarom, de ha nem jössz, akkor is folytatom. Ez nem a pénz, ez nem a pénz, ez nem csak erről szól, hanem azokról, a spanokról, akik mellettem voltak, amikor nem ment még ilyen jól. Amikor nem volt bolt, amikor csak a telep volt, yeah. Csak annyit kérlek, legyél mellettem, amikor nehéz. Tudod, hogy kevés nekem ez a 24 óra, ilyen egy zenész. Szeretlek tényleg, de a zene az első, úgyhogy te mész.

Után megyünk klasszikussal, úgyhogy aki ezt a vonalat szereti, az most különösen fogja élvezni a következő alkotást is. 2001. május 15-én droppolt az album, az a címe, hogy Scorpion, vagyis Scorpio. Dr. Dre és Scott Storch volt a következő alkotásnak a produceri hátterében, ami azért részben garantálta már a sikert. Nyilván a két hölgy is kellett hozzá, az egyik Gwen Stefani, a másik pedig a legendás Eve, és a 44. Grammy Awardson egyébként be is húzták a díjakat. Én már ezzel a szuper dallal búcsúzom, holnap reggel attól várok mindenkit, nektek jó pihenést, a mikrofonnál RP.

0: szombaton este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal.
1: Ha lemaradsz,
0: jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től.
1: B-Side.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. Base FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Pizzami rajongók, figyelem! Megérkezett az új Limited Edition pizzánk igazi olasz tokaszalonnával, azaz guanciale-val és articsókával. Kóstold meg a Pizzamiben limitált ideig.
0: Reklámot hallottak. 96.4. Base FM. Hírek.
3: Fokozott ellenőrzés kezdődik az utakon, még tart a légimentők véradó akciója, továbbra sem enyhül az aszály. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Újabb razzia indul az utakon. A rendőrség jövő héten a vezetés közbeni mobiltelefon használatot ellenőrzi egy európai akció keretében. Emellett minden olyan tevékenységet is figyelnek majd, amely elvonja a járművezető figyelmét, ezáltal veszélyezteti a közlekedés biztonságot. A fokozott ellenőrzés célja a balesetek számának csökkentése. Fejlesztik a határforgalmi ellenőrzési rendszert hazai és uniós forrásból. Mások mellett korszerű okmány és új nyomatolvasók, mobil határellenőrzési eszközök, munkaállomások, automatizált határátléptető rendszerek és önkiszolgáló kioszkok beszerzése és telepítése zajlik, csaknem 5,4 milliárd forintból. A fejlesztések a magyar-szerb és a magyar-ukrán határszakasz határátkelő helyeit, valamint a Ferihegyi, a Debreceni és a Sármelléki repülőteret érintik. A megvalósításra 2 év áll rendelkezésre. Október közepéig meghosszabbították a légimentők országos véradó akcióját. Eddig mintegy 600-an csatlakoztak a kezdeményezéshez. Részletek Nagy Boglárkától, a Magyarországi Légimentésért Alapítvány alapítójától.
4: Mind a 7 mentő helikopterben 2 egység 0 negatív ér áll rendelkezésre a mindennapi mentések során. Célunk az, hogy fölhívjuk a véradók figyelmét arra, hogy csatlakozhatnak, de a legfontosabb, hogy új véradókat tudjunk toborozni. 700 véradó volt a cél. Ezt a szám most sajnos a véradás napján nem sikerült elérnünk, 619-en adtak vért. Október 15-ig folytatódik a kezdeményezésünk, így aki eddig még nem tette meg, most hozzá tud járulni ahhoz, hogy a félt el tudjuk érni, tehát az ország bármely véradó helyszínén tud vért adni a légimentőkért.
3: Továbbra sem enyhül az aszály, közölte a Hungaromet. A száraz idő nehezíti az őszi mezőgazdasági munkákat. A kukorica és a napraforgó döntő része már a magtárakban van. A repce fejlődéséhez és az őszi kalászosok talaj előkészítéséhez viszont csak néhol a Dunántúlon és északkeleten elég nedves a talaj felső rétege. A száraz idő egyelőre kitart, a hűvös éjszakákat enyhe nappalok követik. Változásra a jövő hét második felében van esély. Folytatódik a kellemes őszi idő, szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, csak néhol lehet kevés fátyol felhő az égen, a légmozgás nagy részt mérsékelt marad, 22-27 fok közé melegszik a levegő. Holnap is derült, napos, száraz idő várható, mérsékelt szélben 23-26 fok körüli csúcsokkal, a reggel azonban friss lesz, mínusz 1 és plusz 10 fok között alakulnak a minimumok. Hétfőn a napsütést már többször zavarják megnövekvő felhők, és a szél is több helyen lesz élénk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Lady!

0: BFM.
1: 96 Bass FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Ugorjunk is neki az LT Bass Top 20-as listánknak is, méghozzá ezen a héten 20. helyen Jane Aiko és Kendrick Lamar So Good című dala áll, ami egy idei dal és a Def Jam kiadásában jelent meg. Szeptember 11-én jelent meg a tengeren túlon a kortárs R&B egyik legnagyobb nevének tekinthető Jane Aiko 4. albuma a Westside WMC. A lemez címe egyszerre utalás az énekes nő kaliforniai gyökereire és az albumon szereplő témákra, amik a nyugati parti életérzést mutatják be. A közreműködők népsora is egyfajta nyugati parti all-stars. Tyga, az eddig minden Jane Aiko albumon vendégeskedő Ab Soul, Kendrick Lamar és a fiatal San Franciscoi tehetség Larry June. Első alkalommal januárban hallhattuk a készülő lemezről, ami végül ősszel 6 évszünet után érkezett meg, követve a 2021-es platina lemez a Csilombót. A 6 éves szünet alatt Jane Aiko előbb családi életére koncentrál, megszületett második gyermekük a rapstar Big Sean-nal, akivel azóta sajnos már el is váltak, utána pedig többek közt Snoop Dogg és Larry June albumain is hallhattuk énekelni. A végül váratlanul kiadott Westside WMC első helyen nyitott az amerikai albumlistán, ami első alkalommal fordult elő az énekesnő karrierje során. Az első single Elsewhere címmel érkezett meg egy nappal a teljes lemez előtt, de a rajongók végül úgy döntöttek, hogy egy másik dalt emelnek fel azonnal az albumról, ez pedig a Kendrick Lamar közreműködésével készült So Good. Ők ketten több mint 10 év után dolgoztak újra együtt, a végeredmény pedig egy középtempós, hamisítatlan nyugati parti R&B track lett, ami tökéletesen illeszkedik abba a sorba, amit Kendrick Lamar Sizzával közösen csúcsra járatott az elmúlt években. Finom szinti futamok keretezik ezt a romantikus témájú tracket, ami akár a Grammy díjért folytatott versenyben is komoly esélyes lehet majd, úgyhogy hallgassuk is meg, és érkezzék Jane Aiko és Kendrick Lamar So Good című dala itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Bass FM-en, a Bass Top 20-as lista 20. helyről ezzel indulunk.

0: a 15.
1: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a pogányra haragszok, leginkább folyton ivott, és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, Jakob tatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út, türelmesen viselem a keresztet, csak is ő tudja, mi lehet a fejem, bár minden titokról lehull a lepe, ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi, próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi,

0: akkor elég.
1: Asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén a Pogány Indulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
2: A legnagyobb tereket teszik rá, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok leginkább, folyton ivott és levitte megint a rossz, amit teljesen érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, hogy gyakoptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

96-1 Bass FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Haladjunk is tovább az LT Bass Top 20-as listánkon is, méghozzá ezen a héten 14. helyen Beton Hoffi Panasonic című dala áll, ami egy idei felvétel, egy 2026-os dal. Három mixtépe, a Coming Scenes, a Playbania és a Zero után megérkezett Beton Hoffi első igazi nagylemeze, az Interregnum. Február 19-én éjfélkor érkezett meg a streaming platformokra, és rövid idő alatt nem csak a magyar Spotify tarolta le, de annyian hallgatták, hogy a Spotify globális összesítésébe is bekerült, a hét legerősebb debütáló lemezei közül a 8. helyet szerezte meg. Ezzel olyan világsztárokkal került egy mezőnybe, mint Kendrick Lamar unokatestvére Baby Kim, vagy épp a Mumford & Sons. Az albumról 5 dalt már ismerhettünk korábban, köztük az utóbbi fél év egyik leghallgatottabb magyar rap track-jét, ami itt albumindítóként is szerepel, ez a Be vagyok zárva. Ezen kívül a Pokol, az Angyalok, a Pontjó és a Tarvéla című track-ek voltak elérhetőek korábban, most pedig már egyben is hallhatjuk mind a 18 track-et. Az Interregnum talán a legsötétebb eddigi Beton Hoffi projektek közül, a maga 46 percével és vörös-fekete világával egy brutálisan őszinte kerek egész, amiben megéri újra és újra elveszni. Az Interregnum már tényleg a nagybetűs lemez, ez mutatja, hogy ezúttal a mixtépek után itt nincsenek vokális közreműködők, még egy refrén ének sem, a beatek legnagyobb részét pedig Baba Aziznak köszönhetjük, de 100 Sins ezúttal is írt nagyon emlékezetes beatet az albumra. A lemez megjelenéssel együtt érkezett egy új klip is, Beton Hoffi címmel, benne elképesztő képekkel, az új dalok közé pedig azonnal több is bekerült a legnépszerűbb 10 Hoffi dal közé, ezek közül érkezik most a Panasonic. Itt a kedvenc rádiótokban a 96-1 Bass FM-en, a Bass Top 20-as lista 14. helyről, ezzel megyünk tovább.

96.4 Bass FM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Haladjunk is tovább az LT Bass Topuszas listánkon is, méghozzá ezen a héten 9. helyen Shensia Bossab című dala áll, ami egy 2025-ös felvétel, és az Epic Records gondozásában jött ki. Shensia egyike Jamaica legnagyobb fiatal sztárjainak. Miután szerepelt Roddy Ricch és Kanye West oldalán, ugyanaz az Interscope Records ajánlott neki szerződést, ahol például Black Eyed Peas-ik vagy Lady Gaga lemeze is megjelennek. Debütáló albuma is náluk jött ki Alpha címmel még 2022-ben. A folytatás két évvel később érkezett meg mérsékelt sikerrel, pedig Coi Lörét vagy épp a brazil szupersztárt Anitát is hallhattuk rajta vendégként. De ezek után úgy tűnt 2025 Shensia éve lett. Szerepelt ugyanis a tavalyi év legnagyobb dancehall sikerében, a Shake It To The Max remix változatában, ami TikTok slágerből hamar a klubok favoritjává vált világszerte. Ezek után Mörelker is meghívta az aktuális albumára vendég szerepelni, ráadásul a Sugar Sweet lett a lemezről megjelent második single, amiben Shensia mellett az éppen Amerikában a legnagyobb sikereket élő Kelani is hallható. A berlini elektronikus zenei zseni Purple Disco Machine-nal közösen felvett Honeyboy című dala is tavaly ért be igazán, jóval túl a 110 milliós hallgatottságon. Ezek után már csak a szóló siker hiányzott a 2025-ös évre, és úgy tűnt, a Bossappal ez is megérkezett. A dal egy 2001-es R&B klasszikus, Blue Country legnagyobb sikerének, a Hidden Up Style-nak a feldolgozása. Az eredeti a 2000-es évek elején egészen az amerikai lista második helyéig menetelt, és egy sikeres karrier első lépése volt. Shensia feldolgozására természetesen Blue Country is áldását adta, szerepelni azonban végül nem akart a dal klipjében, ahol itt Shensia barátnőivel látható szépségszalonban, vagy épp egy kamion rakterében. A Bossaphoz nem csak a különösen emlékezetes zenei alapot használták fel, hanem az élenk dalamot is átemelték a Hidden Up Style-ból, úgyhogy érkezik ez a kiváló dal, jön Shensia, tőle is Bossap című slágere, itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Bass FM-en, a Bass Topuszas lista 9. helyéről, ezzel megyünk tovább.

96.4 BSFM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Haladjunk is tovább az LT Base Top 20-as listánkon is, méghozzá ezen a héten 5. helyen Cardi B Ehe című slágere áll, ami egy 2026-os felvétel és az Atlantic Records gondozásában jött ki. Cardi B július 31-én váratlanul új dallal jelentkezett. Az Ehe egy tempós trap track, ami a bronxi világsztár legjobb klubokat megmozgató pillanatait idézi. A borítón a Dominikai Köztársaság címerét ábrázoló bikiniben láthatjuk, és a dal érkezését is a Szigetországból jelentette be. Szövegét tekintve az Ehe szintén egy klasszikus Cardi B track, a világ tetejéről gúnyolódik a hétereken és az exein. Kisebb meglepetése a dal fizikai formátumban is megjelent, méghozzá CD-singleként és 7 incses bakelit lemezként is, utóbbi fekete műanyag helyett szintén a Dominikai Köztársaság színeiben pompázik. Cardi B ezelőtt 2025 őszén jelentkezett dalokkal. Akkor második albumáról érkeztek egymás után a trackek, de az Am I a Drama című lemez népszerűsége messze elmaradt a várakozásoktól. Az utóbbi hónapokban egy közreműködést azért vállalt, az év R&B albumának ígérkező Kelani lemezen hallhattuk a Paket című dalban. Egy nagy sikert azért elkönyvelhetett az utóbbi hetekben is, a Megan Thee Stallionnal közösen Web című daluk elérte a gyémántlemes státuszt, azaz több mint 10 millió példány kelt el az Egyesült Államokban. Cardi B-nek ez az I Like It után már a második gyémánt minősítést érő dala, Megannak az első. Ez korábban csak nagyon keveseknek sikerült, úgy mint Eminem, Black Eyed Peas-ék vagy épp Travis Scott tartoznak közéjük. Most viszont érkezzék Cardi B és Ehe című slágere, itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 BSFM-en, a Base Top 20-as lista 5. helyéről ezzel megyünk tovább.

0: Bass Top 20 Rewind.
1: 96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Haladjunk is tovább az ELT Bass Top 20-as listánkon is, de még mielőtt elárulnám nektek, hogy ezen a héten ki az abszolút befutó a number one, zuhanjunk bele Rewind rovatunkba, egy kis időutazásra kalauzolnálak el titeket. Visszaugrunk az időbe 23 évet, megsemálunk egészen 2003. október elejéig, és megmutatom nektek, hogy melyik dal uralta ez alatt az idő alatt az amerikai top listát. Ez a dal bizony nem más, mint Beyoncé és Sean Paul Baby Boy nevezetű hatalmas lágere. Szóval a Bad Boy 2 filmzenéjét és az éppen csúcson lévő Lil Jon megelőzve, október elején Beyoncé és Sean Paul párosa elérte az amerikai lista csúcsát. Ezt a pozíciót pedig nem kevesebb, mint 9 héten át is sikerült megtartaniuk, a Dangerously in Love lemez egyik legnagyobb sikerével a Baby Boy-jal. 23 évvel ezelőtt az a furcsa helyzet állt elő az amerikai listán, hogy a top 10-ben csak hip-hop és R&B előadók szerepeltek. A fentieken túl 50 Cent, Fabulous, Chingy és Ludacris is ott volt az élmezőnyben. Ez volt az az időszak, amikor nem csak Beyoncé, de Sean Paul minden lépése is aranyat ért. Egy évvel korábban jelent meg a Dirty Rock című karrierfordító albuma, rajta a Get Busy, a Like a Glue és a Give Me the Light című dalokkal, és Beyoncé mellett többek között Blue Country dalából a Britből is világslágert varázsolt, úgyhogy érkezik ez a szuper páros, jön Beyoncé és Sean Paul, tőlük is Baby Boy című közös daluk, itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Bass FM-en, a Bass Top 20-as lista Rewind rovatából, ezzel megyünk tovább.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Kapaszkodjatok, elérkeztünk a Bass Top 20-as listánk első helyéhez, amit ezen a héten Jude Law és Only You Reflex című slágere birtokol, ami egy idei dal, egy 2026-os felvétel és a Super Management gondozásában jött ki. Július 10-én érkezett meg Jude Law karrierjének negyedik albuma, a Civil. A 10 dalból álló, sokak szerint eddig legszemélyesebb lemezén hallhatjuk közreműködni Gyurist és a Blaha Luzia énekesnőjét, Soblocher Barbarát is. Az első single Vroom címmel érkezett meg, még májusban, a klipjét pedig Japánban forgatták. A Szigetország és elképesztő kultúrája úgy tűnik, hogy nagy hatással volt Jude Law-ra, nem csak klipet forgatott ott, a lemez egy másik dalát Tokyo címre keresztelte, sőt a Reflex című következő single közreműködő Only You is Japánból érkezett. A Reflex klipje 3 nappal az új album előtt július 9-én jelent meg. Itt is több japánra utaló elemet láthatunk, gésára készült képet, japán nyelvű feliratokat, tisztelgést a japán autókultúra előtt. Az utolsó verzét pedig Only You énekli, aki a 2020-as években Japán egyik legnépszerűbb rap előadójává emelkedett, és az utóbbi években nem csak rappelni, hanem énekelni is hallhatjuk. A Reflex így nem csak egy nemzetközi együttműködés, hanem gyakorlatilag kontinenseken, nyelvi határokon átívelő közös munka. Úgyhogy mi is élvezzük ennek a munkának a gyümölcsét, és hallgassuk is meg, jön Jude Law és Only You Reflex című slágere itt a kedvenc rádiótokban, a 96.4 Bass FM-en, a Bass Top 20-as lista e heti első helyéről. Ezzel megyünk tovább.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Na gyerekek, indul ez a szombat velem Széles Izával. Hozom nektek Kidinget, tőle indítom a Dead Wrong slágerét, úgyhogy hangerőd fel!

Na gyerekek, hozom nektek a BSFM egyik kedvenc csapatát, a BSV-s srácokat, akik tegnap Budapesten egy óriási bulit csaptak, méghozzá egy nagyon jó kis helyen, amit ugye nem mondhatok ki, de ha megnézitek az instájukat, akkor rögtön látjátok, hogy hol is volt a koncert. Ugye ez azért nem egy hagyományos BSV koncert volt, hanem még a Birsi Volkos idejükből, és onnan hoztak minden óriási slágert. A közönség pedig imádta, sikítoztak, sőt voltak a színpadon is nézők, köztük volt egyébként Nagy Bogi is. Ugye tudjátok, hogy neki van duettje Meklóddal is, illetve most a BSV srácokkal is. Hozom is a már említett közös dalt, indul nektek a BSV-től és Nagy Bogitól az Always Be Mine slágerük.

0: tudatok, kategóriák ezeken túlmutatók.
1: Citromeg! 96.4 Bass FM, Prep Hip Hop R&B. Hozom nektek Fárói Moncsot, akinél most azok a legújabb hírek, hogy 2026-ban meg fog jelenni az External Affairs albuma. Egyelőre erről még nincsen hír, hogy pontosan mikor, a kritikusok és a rajongók epekedve várják, hogy mi lesz, és hogy milyenek lesznek az új dalok. És ezt nem is csodálom, hiszen fantasztikus dalai voltak a múltban is. Most is például időutazunk, hogy egyet megmutassak nektek. 1999-ből hozom nektek a Simon Says slágerét.

0: 96.4 Beats FM Rap Hip Hop.
1: Nem sokára itt a nagy magyar triumvirátus, Dash, Youngfly és Azaria és a Bakbak slágerük.
2: Nézd, mit tettem az asztalra, ma csak a gadget, tehát egy igazi angyalka. Ez Budapesten, pedig Atlanta, és itt a money van a Bakbakba.
0: Műsorajánló.

Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. A gyerekek, folytatjuk tovább ezt a szombatot. Én Széles Iza vagyok, hozom nektek Doja Cat-et, aki mindig belekorrodik valamibe. Most éppen nyugis a helyzet nála, de hát ki tudja, hogy holnap mi lesz. Addig is pörögtél az Agora Hills.

tesóm kérdezi, hogy hova mész. Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

BFM Rap Hip Hop R&B. Gyerekek, tudtok minket követni Facebookon és Instagramon is. BFM Hungary néven megtaláltok minket, úgyhogy szeressetek, kövessetek és lájkoljatok minket. Most pedig ideutazunk 1999-ig, meg sem állunk Dr. Dre, Snoop Dogg örökslágeréig. Jön a next epizód. Hú!

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Buraival, Fehér Krisztiánnal, SML és Márióval megyünk tovább. Indítom tőlük a Barna Lányt.

96.4 DSFM Rap Hip Hop R&B. Aki szeretné búcsúztatni ezt az évet Vésivel, van rá lehetősége, csekkoljátok le az Instáján.

0: illetve gyerekek, ne felejtjétek, tudtok minket online is hallgatni, méghozzá a bézefem.hu-n keresztül. Így gyakorlatilag bármikor és bárhonnan el tudtok minket érni. Most pedig hozom nektek a pörgős nyelvű rappert, Eminemet, tőle indítom a Houdinit, itt a 96.4 Bézefemen.
1: Good fucking luck. You're on your own.

0: Kiss FM. Arra úgyis
1: észreveszik, ha nem szólok.
2: Ez így nem mehet.

0: nézi, szóling, monding, tartja, leszakadt a pajta, nem mindolj, grindolj, tekerj egyet rajta.
1: 96.4 BFM Rap Hip-Hop.
2: Hamarosan itt leszelünk a gyönyörű dél-afrikai énekesnő Chyla, és tőle a Push to Start slágere.

este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal. Ha lemaradsz, jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től. B-Side. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen rap hip-hop R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

0: 96.4 BFM Rap Hip Hop.
1: Nem sokára itt lesz velünk Pipu, a Megasztár felfedezettje, és a mentora Marics Peti, és az ő közösük a Svin.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Ladies and gentlemen!
0: Megérkezett Budapest egyetlen Rap Hip Hop R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

0: Oyeke, dama, oyeke, jello, oyeke, jowo, oyeke, oyeke, oyeke.
1: Hey yo, I'm not even gonna lie. I used to call myself an ugly you, but I'm not even an ugly you. I'm a sexy you, you understand? Girl all over the globe wanna ugly.
2: 96.4 Bass FM Rap Hip Hop R&B. Jön Tédené, aki a megasztáros zsűrizés mellett visszament a stúdióba is. Hát kíváncsi vagyok, hogy mi lesz belőle. Addig is pörög a vidéki csajszív.

0: 96.4 DSFM, Prep Hip Hop R&B. Hozom nektek az X-Faktor győztesét, Belánót, aki úgy néz ki, hogy nem sokára új dallal fog előrukkolni. Addig is pörgetem tőle az óriási nagy kedvencemet, ami nem más, mint a Starboy. Hey!
1: A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: 96.4. Bass FM. Rap. Hip-hop.
1: Gyerekek, már a búcsúzom tőletek, de holnap délután 2-től 6-ig újra itt leszek veletek. Én Széles Iza vagyok, hamarosan jön a kollégám DJ Venom, úgyhogy feltétlenül maradjatok velünk. Mindenkinek nagyon szép szombat délután kívánok. Sziasztok!
0: Műsorajánló.

Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

Weekend The Weekendtől, és igazi klasszikust is ugyanebből a műfajból, ezt pedig Mantel Jordan hozza el majd nekünk a napfényes Los Angelesből. Aztán itt lesz Kendrick Lamar, szintén LA-ből, és itt lesz majd Post Malone is, aki idénre új albumot ígért minden poszti fannak. Kezdeni azonban a Backpackkal fogunk, magyar track érkezik, tehát jön Dash, Azaria és Young Fly itt a 96.4 Base FM-en.

Könnyen lehet, hogy Montel Jordan karrierjében a debütáló track volt a legsikeresebb, a This Is How We Do It, az első albumot is ezután keresztelték el, de a második és a harmadik lemezével is komoly helyezéseket ért el az amerikai R&B listán, sőt az összesítésben is sikerült mindig a top 10-be kerülnie az album listán, és ez bizony sok millió eladott példányt jelentett, na meg platina lemezeket a stúdiójának a falára. A folytatásban érkezik tőle ez a bizonyos debütálás, This Is How We Do It, itt a 96.4 Bass.

0: 96.4 BFM Rap Hip Hop R&B.
1: Hey, c'est fuck.

alatt Compton város része, Los Angeles híres és hírhet kerülete, rengeteg tehetséget adott a műfajnak, elég, hogyha az NWA sztárjaira vagy éppen Kendrick Lamarra gondolunk, de onnan származik a most következő Roddy Ricch is, akinek The Box című trackjéből több mint 10 millió példány fogyott el az évek során, ezzel pedig egy nagyon elit klubhoz csatlakozott, a Gyémánt lemezesek klubjához. Ő érkezik itt a 96-nél.

0: SheesFM.hu. Rap, hip hop, R&B, bass, bass FM.
1: Kaja. Rockstar vagyok, ez az élet meredek. Sose mondták, hogy kerüljem el a szerekkel. Ebből sok száz, csak én mondtam, hogy szeretlek. Hoppá, ő már éjjel felejtett.

Papa R&B, Drake-kel folytatjuk, aki nagyon aprólékosan tervezte meg a nagy visszatérését a Kendrick Lamarral folytatott beef után. Ugyanazon a napon 3 albumot jelentetett meg, és ezekkel a lemezekkel sikerült elfoglalnia az amerikai albumlista 1., 2. és 3. helyét, és ezzel gyakorlatilag újra rap történelmet írt. A folytatásban ezek közül az albumok közül az Iceman-ről folytatjuk a Shabeng-gel, itt a 96.4 Bass FM-en.

0: 96.4 Base FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Folytatásban is abszolút megéri a Base FM-mel tartani. A következő órát magyar trackkel indítjuk majd, alig néhány pillanat múlva. Ennek a címe pedig Várj meg, VZ és Rézműves érkezik.
2: Várj meg, esélyes kérlek, várj meg, ne jársz az eszedet, fúj hozzám, valamit mondj már, szólj hozzám.
0: Műsorajánló.

este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal. Ha lemaradsz, jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től. B-Side. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

R&B a mikrofon mögött, ebben az órában is DJ Venom. Hallattok majd ebben a 60 percben igazi R&B klasszikust Usher-től és magyar hip-hop klasszikus Sub-Bass Monster-től. Érkeznek majd az igazi nagy kutyák a West Coast-ról, lehet tehát dobni a dupla V-ket az égbe. Jönnek a Dog Pound tagjai régi barátjukkal és unoka tesójukkal, Snoop Dogg-gal közösen, és az óra végén Tyla is énekel majd nektek. Kezdeni azonban a Girls című trackkel fogunk, Kid Laroi érkezik itt a 96.4 Bass FM-en.

Hallgasd online is. BaseFM.hu. Rap, hip-hop.

Ünnepi koncertjén Usher a színpadon megkoronázta magát, ezzel pedig egy elég komoly vitát indított el az Egyesült Államokban arról, hogy vajon ki is érdemli meg ezt a címet, hogy őt nevezzük az R&B koronás királyának. A folytatásban az a track érkezik, amivel Usher egy óriási lépést tett afelé, hogy az ő fejére kerüljön az a bizonyos korona, ez pedig nem más, mint a megunhatatlan Yeah, természetesen Lil Jon és Ludacris közreműködésével itt a 90

96.4 Bass FM. Rap. Hip hop. És R&B. Your smile, 96.4 Bass FM. Rap, hip hop, R&B.

FM, Rap Hip Hop R&B. Én mindig is kedveltem a nemzetközi együttműködéseket, hogyha rap trackekről volt szó. Biztosan emlékeztek arra, amikor Nas beugrott a párizsi NTM mellé, az pedig talán egy picit kevésbé ismert, hogy Beyoncé-nak van egy közös trackje a marseilli I Am legendás rapsztárjaival. A folytatásban egy angol-amerikai együttműködés következik ebből a témakörből, méghozzá Central City-től és Lil Baby-től, ez a Bound for Bound itt a 96.4 B.

ki alig néhány hónappal ezelőtt fellépett Magyarországon, egészen pontosan Szegeden állt színpadra, a dolog érdekessége pedig az, hogy egy nappal korábban Timbaland lépett fel ugyanott, azt hiszem, hogy ez egy erős hétvége volt. A folytatásban érkezik a Whistle, ami természetesen hallható volt ezen a fellépésen is, most pedig itt jön a 96.4 Bass FM-en.

Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and

94 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Hello mindenkinek, én DJ Venom vagyok, ez itt a Bass Ride, ahol ma megünnepeljük majd J. Cole első albumának 15. születésnapját. Kiderül, hogy milyen alkalomból indul újra turnéra Craig David, és az is, hogy melyik Wu-Tang legenda lép idén decemberben színpadra Budapesten. Rajtuk kívül jön majd Jeezy, Dögé, Missy Elliott és Beton Hoffi is a következő 2 órában. Kezdeni azonban Nas-zal fogunk, aki egy interjúban nemrég elárulta, hogy szerepelnie kellett volna Lauryn Hill legendás albumán, a Miseducation-on, azonban egyetlen stúdió időpontra sem sikerült időben megérkeznie, és ezt a mai napig bánja. Hát mi is bánjuk, az biztos, bár Lauryn albuma így is abszolút 10 pontos, és ők ketten, ha jó pár év különbséggel is, de 2 tracket azért végül felvettek együtt. Ezek közül következik most az If I Rule the World, itt a 96.4 Bass.

94 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. December 20-án a Wu-Tang kardok közül az egyik legélesebb penge, a Vasember, Tony Stark maga, Ghostface Killa érkezik Budapestre, egészen pontosan az Aquarium Klubba. Az elképesztő méretű aranyékszerek és a lila fürdőköppenyek földi helytartója jó pár év után tér vissza Magyarországra, és hát reméljük, hogy elhozza magával a remek szóló trackjei mellett a legnagyobb Wu-Tang Clan klasszikusokat is, egyenesen Staten Islandről. Történetmesélés felső fokon, New Yorki hip-hop rajongóknak pedig gyakorlatilag kötelező ez a program. A folytatásban a mester rengeteg alter egója közül Pretty Tony érkezik Missy Elliott-tal közösen, itt a 96.4 Bass FM-en, a Bassride-ban.

napot. Az életem pazar, ma kérlek ne zavarj. Ennyi mez a napja, ennyi mez a nap. Kizártam a baj, csak élvezet marad. Ennyi mez a nap, ennyi mez a nap. Az életem pazar, ma

96.4 Beast FM, Rap Hip Hop R&B. 15 évvel ezelőtt ezekben a napokban jelent meg J. Cole karrierének első albuma, a Cole World, The Sideline Story. Az már sokat sejtetett, hogy producerként maga Jay-Z állt be a projekt mögé, aki Missy Elliott és Drake mellett közre is működött végül az albumon. Első helyen nyitott ez a lemez a Billboardon, és ami Lupe Fiasconak 5 évvel korábban sajnos nem sikerült, hogy egy új generáció hangja legyen, az J. Cole-nak már abszolút ment. Komoly témákról rappelő észak-karolinai srác a 2011-es év egyik legjobb albumát tette le végül az asztalra, és egy elképesztő karrier első nagy lépését egyben. Szerepelt rajta giga siker is, a már bőven 1 milliárd stream fölött járó Workout. Most ezzel folytatjuk, itt a 96.4 Beast FM-en, és persze ünnepeljük J. Cole debütálását.

94 Beast FM, Rap Hip Hop R&B. 2011 őszén nem csak J. Cole jelentkezett olyan albummal, amit máig érdemes minden hip-hop rajongónak feldobni otthon. Ugyanezen a napon jelent meg ugyanis a Dilated Peoples-ből jól ismert Evidence második szóló albuma is, a Cats and Dogs. Hallatjuk rajta vendégként a Dilated másik MC legendáját, Raka Arisainst, énekel rajta Aloe Black, sőt még Raekwon is megjelent a Wu-Tang Clan-ből. A beatek nagy részeért Ev örök barátja, The Alchemist felett, a lemez legjobb trackjét azonban a New Yorki zsenivel DJ Premierrel közösen vették fel, ez pedig a You, ami talán az egyik legjobb primo beat, amit azokban az években a mester felvett. Most ezzel folytatjuk itt a 96.4 Base FM-en, és biztatunk mindenkit, hogy hallgassa sokat az LA Undergroundot és az egyik kulcsfiguráját, Evidence.

94 Beats FM, Rap Hip Hop R&B. Ebben az órában jön majd Nas, a Cypress Hill, Coolio és SZA is, ez itt továbbra is a Bass Ride, a Hip Hop világ aktualitásaival, én DJ Venom vagyok. Ma ünnepli 38. születésnapját Harlem talán legnagyobb aktuális rap sztárja A$AP Rocky, hogy a születésnapi ünneplés kitart-e egészen hétfőig, amikor is Budapesten a Papp László arénában áll majd színpadra, az hamarosan kiderül, minden esetre egy látványos sóra van kilátás az A$AP Mob egykori vezérétől, akitől a folytatásban most az Everyday című track érkezik Miguel és Mark Ronson haltatós közreműködésével, itt a 96.4 Bass FM.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Hosszú idő után újra zenekarral áll majd színpadra az angol R&B legenda Craig David. Tavaly komoly jubileumot ünnepelt, debütáló albuma Born to Do It 25 éves lett ugyanis, és ha azonnal nem is, de jövő tavasszal színpadra állítja majd a teljes lemezt Angliától egészen Dániáig. Eddig 7 állomás ismert, de továbbiak várhatók, csak hogy Európa szerte minél több városban hallassák élőben az olyan klasszikusokat, mint mondjuk a film In, vagy éppen a Seven Days. A folytatásban ennek a klasszikusnak a remix verziója jön Mos Def Remix-ével és DJ Premier beatjével, az én egyik személyes kedvencem, hogyha remixekről van szó, ez érkezik itt a 96.4 Bass FM-en Craig David-től.

0: 94 Base FM, Rap Hip Hop R&B. 4 évvel ezelőtt ezekben a napokban egy nyugati parti rap legendát veszített el a világ, amikor Los Angelesben elhunyt Coolio. Aki csak a Gangsta's Paradise kapcsán ismerték meg a nevét, talán One Hit Wondernek tartották, de az ő karrierje jóval-jóval több volt ennél. Duffy oldalán kezdte, a Mad Circle tagjaként az igazi West Coast mélyén, a Fantastic Voyage-el beleutózott az életünkbe, hogy aztán a Veszélyes kölykök filmzenéjével az év nagy rap slágerét szállítsa 1995-ben. A My Soul című albuma is remek, és valahogy a filmzenékkel a későbbiekben is nagy szerencséje volt. A Nekem 8 című Tim Robbins, Martin Lawrence film is kapott tőle egy slágert, ez volt a See You When You Get There, és a folytatásban is egy filmzenével emlékezünk rá, a Space Jam soundtrack All-Star gárdája érkezik, ugyanis Coolio, Method Man, B-Real, LL Cool J és Busta Rhymes. Itt a 96.4 Base FM-en, ez a Hidden High és a Monstars.
1: Greeting Earthlings, we have now taken over your radio.

94 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Az elmúlt órákban a Bass Ride-ot hallottátok, én DJ Venom vagyok. Jövő héten megünnepeljük majd Cardi B születésnapját és az első Timbaland siker kerek szülinapját is. Genuine debütálása ugyanis betölti a 30-at. Ma még SZA érkezik, akit nemrég a New Jersey Hall of Fame tagjává választottak, saját elmondása szerint pedig a Dean-nál még sokkal jobban örült annak, hogy a város színész legendájával Danny DeVito-val is találkozhatott az eseményen. Ezt mondjuk meg tudom érteni. Vajon melyik lesz SZA kedvenc DeVito filmje? Remélem egyszer ez is kiderül a számunkra, az enyém biztosan, a szóljatok a köpcösnek. Most pedig SZA jön, itt a 96.4 Bass FM-en. Hello, szevasztok!

0: este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal.
1: Ha lemaradsz,
0: jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től.
2: B-Side.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

96.4 BFM, Rap, Hip Hop, R&B. Ez itt a Superfly Radio Show, én pedig Brita Bia vagyok, aki minden szombat este 8 és 10 között mixeli a menőbbnél menőbb trekkeket. Egy old school körrel indítunk, de szerintem az alapbítjét már fel is ismerted, de ne szaladjunk még ennyire előre. Hogyha szeretnétek dalt kérni vagy üzenni, azt a 0620 96 499 99-es telefon, Viber, SMS számunkon tudjátok megtenni. Ahogy én említettem, egészen este 10-ig pörgetem nektek a trekkeket, utána pedig érkezik majd Ben Junior. Megindulunk Exhibit-tel és az Excel a 96.4 BFM-en.

0: motherfucking soulmate.
1: 96.4 Biz FM, rap, hip-hop, R&B. Ez itt a Superfly Radio Show. Minden péntek és szombat este várunk titeket, hozzuk a bulihoz alapozó trekkeket. Most például csípőtekerős vonalra megyünk át, mert érkezik Maluma és ezt tőle a Mama Tetema a 96.4-en a Superfly Radio Show-ban.

0: Bass. Rap. Hip-hop. R&B. Mixben. Superfly. A lemezjátszóknál. Prédabia. Prédabia.
1: Everything for it.

94.1 BSFM, Rap, Hip Hop, R&B. Ez itt a Superfly Radio Show, minden péntek és szombat este 8 és éjfél között várunk titeket. Pénteken Revolution, Nash és Venom, szombaton pedig jó magam Breda Bia, aki előkészíti a terepet Ben Juniornak. Ő 10-kor átveszi a stúdiót és egészen éjfélig hozza a kedvenceit. De addig azért még bőven van idő, egy másfél óránk maradt még együtt. Hip Hop körrel megyünk tovább, mert érkezik Lil Pump és Lil Wayne. Ez a Be Like Me, itt a 96.4-en a Superfly Radio Show-ban, úgyhogy hangod fel! Yeah.

95.8 Ibiza FM, Rap, Hip Hop, R&B. A pult mögött jó magam Brida Bia, egészen este 10-ig pörgetem a kedvenceimet, megremélem, hogy a ti kedvenceiteket is, hogy megalapozzam a buli hangulatot, és remélem, hogy egy klubban is találkozunk majd nem sokára, Pesten vagy vidéken. És tudjátok, hogyha szeretnétek dalt kérni vagy üzenni, azt a 0620-964-99-99-es telefon, Viber, SMS számunkon tudjátok megtenni. Az első óránknak a felén már túl vagyunk, de a második fele is eszméletlennek ígérkezik. Adok egy kis sneak peeket, hozok majd old school beateket is, például Coolio-tól a Gangsta's Paradise. De most megyünk is tovább, és szerintem az alapbeatjéről már fel is ismerted, hogy ez a

94 BFM, Rap, Hip Hop, R&B. Micsoda dal, egy igazi klasszikus, egy hatalmas kedvencem, és képzeljétek, hogy a bulikban is szoktam játszani. Ez volt Julio és a Gangsta's Paradise. Még körülbelül 10 perc maradt az első közös óránkból, de egészen 10-ig itt vagyok veletek a Superfly Radio Show-ban, de utánam sincs nyugalom, ugyanis érkezik Ben Junior, aki egészen éjfélig hozza majd a kedvenceit. Most pedig kanadai vizekre vezünk, érkezik Drake és a God's Plan című trackje a 96.4-en a Superfly Radio Show-ban. I've been moving calm, don't start no trouble with me. Trying to keep

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

96.4 BSFM, rap, hip-hop, R&B. Ez itt a Superfly Radio Show. Minden péntek és szombat este várunk titeket 8-tól egészen éjfélig a menőbbnél menőbb beatekkel. Én Breda Bia vagyok, aki Ben Junior előtt 10 óráig hozza a kedvenceit, mixelem nektek a nagy bészes dalokat, ikonikus trekkeket, old school-okat és újdonságokat is. De nem szabad megfeledkeznünk a dögös beatekről sem, úgyhogy csajos oldalon is erősítünk. Most például Doja Cat-tel és a Give It To Ya című dalával, itt a 96.4-en, a Superfly Radio Show-ban. Yeah,

96.4 Vészefem, rap, hip-hop, R&B. Ez itt a Superfly Radio Show, én pedig Brida Bia vagyok, minden szombaton 8 és 10 között hozom a kedvenceimet. Sokszor kérdezitek, hogy vajon hány éves lehetek, hiszen ilyen klasszikusokat is pörgetek néha a bulikban, hogy egy picit színesebbé tegyem a műsoromat. Ez a Naughty by Nature-től az OPP, hol máshol, mint itt a Superfly.

0: go. Let it go.
1: Oh. Superfly 96.4 Base FM. Rap, hip hop, R&B, mixben. A lemezjátszóknál. Free Dogion.

Valami BSFM, rap, hip-hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, ez pedig itt a Superfly Radio Show. Minden péntek és szombat 8 és éjfél között hozzuk nektek a menőbbnél menőbb beateket. Egyedüli hölgy DJ-ként igyekszem ezt az oldalt is erősíteni. Érkezik Cardi B a BSN.

96.4 Bass FM, rap, hip-hop, R&B. Én Brida Bia vagyok, minden szombat este 8 és 10 között mixelek nektek a Superfly Radio Show-ban. Remélem, hogy sikerült megalapoznom a terepet Ben Junior előtt is, az esti bulitok előtt is. Remélem, hogy valahol találkozunk majd egy buliban, Pesten vagy vidéken. Nem sokára el kell, hogy köszönjek tőletek, de tudjátok, hogy hétköznap is hallhattok, minden délután 2 és 6 között, a szombat esték mellett, amikor 8 és 10 között pörgetem a menőbbnél menőbb biteket. Az utolsó 10 percünkben hallható lesz majd még Doja Cat, Chris Brown, most pedig érkezik Kid Ink a Dead Wrong című dalával. Még 2022-ben droppolta és egyenesen a hét öreinek üzen vele. Pörög tehát itt a 96.4-en a Superfly Radio Show-ban Kid Inktől a Dead Wrong. Én pedig Breda Bia voltam, köszönöm, hogy itt voltatok velem. Jövő héten hétköznap és szombat este is találkozunk. Hol máshol, mint itt a 96.4-en a Superfly Radio Show-ban.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen, let's get ready!

Budapest. Ez a 96.4. Peace FM. Rap. Hip-hop. R&B. Peace. Superfly. Superfly. A lemezjátszóknál. Ben Junior.

Ez volt már a Superfly. Vésd be! Minden pénteken és szombat este 8-tól éjfélig. Superfly. Jövő hét pénteken jövünk. Peace, brother. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Bass.
1: 96.4 Bass FM.
2: I'm so fresh, man. Man, y'all scared to do it how I do it.

FM. A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a pogányra haragszok leginkább. Folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakobtatom. Lelkem nyugodj, mert tövises az út. Türelmesen viselem a keresztem, csak is ő tudja, mi lehet a fejemben. Minden titokról lehull a lepe, ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi. Próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi, de

0: akkor elég.
1: Asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén Apogány Indulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
2: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok leginkább, folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a szám, hogy csak koptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

0: szerencsétlen.
1: Soha többé nem látok a klubba. Ne legyetek útban, nem hiszek az úrba. De mosolyogva kerülök a pokorra, ha úgy van. Azt hittem a boldogság, majd az ölembe huppa. De közben szól az élet, aztán hopp egy állas durra. Hull a pénz, de az ügyvédek remegy, fogy a manna. Lehet, hogy ellopják, hogyha berakom a bankba. Megy a tuma rólam, de itt kurva sok a hanta. Unalmasak vagytok, kicsikét elegem vanna. Bassza meg a propaganda. Mi a fasz csinálnak? Rosszat tettem, de nem gondolom ezt nagy hibának. Annyira sok idejük van, engem basszogatni járnak. Érdekes, hogy át maguknál nem tartanak. Razziá.

0: Kerületi klasszikus. 96.4
1: Bass FM. Rap, hip-hop, R&B.